Kedves hallgatók, elérkeztünk a Hungarian Frequency utolsó adásához. Mint azt a múlt héten kifejtettem, ez egy kissé keserédes pillanat. Szívből remélem a legjobbakat, és azt, hogy nem sokára más folytatja majd a műsort, és veszi át a helyemet. Ha pedig nem, most még utoljára elhoztam a magyar zene legjobbjait. Nehéz dolgom volt, hiszen számtalan olyan dal létezik, amely kiválóan zárhatná ezt az adást. Végül a szívemhez legközelebb állókat hoztam el az Omegától, a Cartagótól, valamint igyekeztem a Neoton Familiával egy kis nyári hangulatot is belecsempészni a listámba. Fogadjátok tőlem ezt a zenecsokrot szeretettel, és ne maradjatok le a műsort záró csíkzenekarról sem. Kezdjük meg hivatalosan is ezeket a tikkasztó, pihenésre készítő hónapokat.

Újra hirdettem az idei hétvégén tartandó karusszelt. Ha finom magyar ételekre vágytok, mint például egy laktató lángosra, gulyásra, netán valami édesebbre, mint például egy kívülropogós, belül puha kürtös kalácsra, látogassatok el június 13-a és 14-e között a Windsori Magyar Házba. Szombaton déltől 9-ig, vasárnap pedig este 8-ig tartunk nyitva. Aki esetleg nem tudná, mi az a karuszel, Carousel of the Nations egy díjnyertes, hétvégén megrendezett gasztronómiai és kulturális esemény, amely a globális sokszínűséget ünnepli. A látogatók úgymond bejárhatják a világot a számos kulturális falu felfedezésével, köztük a magyar falut. A Windsori Magyar Ház a 790 Hanna Street-en van, süteményt, palacsintát, valamint pogácsát is fogunk árusítani. Gyertek el most hétvégén, támogatva ezzel is a magyar közösséget.

0: You're listening to Hungarian Frequency on CGEM 99.1 FM.
1: Apám hitte az otthon melegét, apám hitte az ünnep örömét, apám hitte az apja örökét, úgy hiszem, ez így volt szép.

Csíkzenekar Magyarország című dalával, valamint Vas megyei népdalokkal és régi lakodalmi csárdással búcsúzom tőletek. A jelenkor művészetévé élő városi folklórával varázsoljuk csodás örökségünket, a magyar népzenét, nyilatkozza a zenekar a weboldalán. Ők a magyar népzene egyik legjelentősebb és legismertebb képviselői, 37 éve töretlen népszerűségnek örvendenek. Pályafutásuk alatt számos rangos díjat nyertek, többek között Kossuth díjat és a Magyar Örökség díjat. Nem csak népzenéket dolgoznak át, hanem könnyűzenei dalokat formálnak át népzenévé, de saját alkotásaik is akadnak bőven. Így búcsúzom a kedves hallgatóktól, kívánom a legjobbakat a hátralévő évre, és köszönöm, hogy támogattátok a műsoromat. Ez volt a Hungarian Frequency 2026. június 10-én. Kellemes délután kívánok mindenkinek!